0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: A mai német hadijelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légi támaszpontokat bombázott. Harci gép alakulatok támadásokat intéztek az arcvonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harcigép alakulatok világos nappal gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Radio Mundo, Circuito Nacional RT, YDNC 740 kilociclos, onda larga, YDNW 4870 kilociclos, onda corta, YDNC 95 megaciclos, frecuencia modulada.

ez a végső felvonás, ho-ho, kétfogás és búcsúzás, ho-ho, nem ölöm meg magam én, szerelem én. Bromot sem szedek majd én, nyugton öltöm esténként, eszem és iszom én pont úgy, mint az előtt. De egyszer majd érzettán esetbe jutna az a régi,

magam. Persze azt hitted, hogy így lesz majd, és ha majd az évet máshoz hajt, nem egész így lesz, bocsáss meg nekem ezért.

Az egyik ámulatból a másik ámulatba este még. Míg édes ajkairól a sok bolondos szóra leste még. Hogy lehet ennyi?

ugyan is megállom van. Ne mondjak róla rosszat, beszélt egy óra hosszat könnyedén. Beszélt egy új ruháról, beszélt a nagymamáról, s végül én. Hogy ne pazarolja az ajkát, lezártam néhány gyengé csókkal. Bánom is én milyen, olyan

És megállom van, ne mondjak róla rosszat, beszélt egy óra hosszat könnyedén. Beszélt egy új ruháról, beszélt a nagymamáról, s végül én.

is keveseti. Semmi földön túl itt nem ígérek, csak szívet kérek, a szívemért. Jobban dolgozom,

Néhány kreuzárért ő nékem mennyi sok jót mesél.

0: kellemessé és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid ára. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.
1: Halló, halló! Elhangzott Kacag Bajatló, Leonka való Bajatlók operájából énekelte Környei Béla. A másik oldalon Sarjapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember

nekem, ha nem szeretsz, bánom is én, mi lesz velem? Jó lett volna boldog lenni véled, de így az élet reménytelen. Ha az emlék éjszakába suhan velünk, minden csillag fényesebben ragyog nekünk. Könnyes lelkem odaadnám néked, szeretlek téged,

Silvem rattola, rattola. Bár mi semmit hoz majd a holnap nekem, ha nem szeretsz, bánom is én, mi lesz velem? Jó lett volna boldog lenni véled, de így az élet mit ér neked?

0: csücsmig eső cseppek kopognak az ablakon, az éberéset hallgatom, és ez oly izgató.
1: Nem szaporhat semmi a világon, míg zeng az ég a szád, ott ég a szomjas számon. Itt kinn a fák között a szél süvítve jár. Kell egy puha kis budoár, hol összebújni jó. Ide szívem, ez olyan izgató.
2: Itt kinn a fák között a szél süvítve jár. Kell egy kis puha budoár, hol összebújni jó. Még esőcseppek kopognak az ablakon, az érverésem hallgatom, és ez új izgató.
0: Ott nem

Agyalom, hogy be vagyok kisé csicsentve, forog velem a földgolyó. Jöjj, te is komám, a mindené csípve, az a kicsi és vipsz az jó. Nékem már a nyolc, még nyolc a cirka, 88, no de minimum 87. Hát te most a szeszneművel mit spórolsz? Nem tűröm, hogy

mondani rólad, oly nehéz, színészi alakítás, semmire.

Én mindig női haj van, s az a baj, hogy ez a haj nem ennyi. Ó, Joseph, Joseph, ha néha eljössz hozzánk, eltöröd mindig a legszebb porcelán, és annyit eszel.

mert tudan en zomborba jó borban. Azért jobb a kaborok, mert szomjasabb a torok, nincsen szóda a borba zomborban. Azért jobb a kaborok, mert szomjasabb a torok, nincsen szóda a borba zomborban.

azért jobb a kaboró, mert a szomjasabb a toró, hát nincsen szóda a borba zomborba. Azért jobb a kaboró, mert szomjasabb ott a toró, hát nincsen szóda a borba zomborba.

ezt a kis dalt neked írtam, benne dalol a szívem. Minden vágyam bele sírtam, s most elküldöm szép kedvesem. Ne félj, ne félj, én már a tied vagyok. Beszélj, beszélj, s neked adom, amit adhatok. Csak hívj, csak szólj,

Ne félj, nem hagylak el már sosem. Remélj, remélj, együtt fogunk élni szép csöndesen.

0: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehellett, tökéletes szájápolás.
1: Figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok. Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt. Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.

vagy velem, és én most kipikopi-kipikopi lekopogom, hogy a sorsom melléd rendelt angyalom. Mondj egy forrót én nekem, engem még nem viselt meg sohasem így a szerelem, szépen kérlek, maradj mindig én velem. Még a citrom is édes melletted, hisz a józan eszem már elvetted, minden porcikám lázban ég, és a csókod ér meghalnék. Még a koldus is gazdag melletted, csak egy szó és a szívem megmentett, ugye hűtelenkedni nem való, gyere ide légy hát jó. Már a szívem jobban dobban, mint az űrge, jaj, de fülge a kertben. Napsugarat látok én a szemedben, csókolj úgy, mint még sosem, még a citrom is édes melletted, hisz a józan eszem már el.

Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán. Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

0: szerelmes dala, vala bűnös eltrókja, megkérem kedíts, ha velem megházasodna jövőre, talán egy kis bőgőt felmutatna.
1: Szól, szól!

0: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázlállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzettségre kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamat, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni ezt a tanfolyamat. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepésre feldíszítettek, nemzeti színű és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen gerőpajtás, mondja az első felirat. Ilyen gerőpajtás az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.
1: Az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.

He's a dog. Had the measles, it too, the chicken pox and the flu.

0: görnyetten dolgozik, megfeketedett, sok áramot fogyasztó izzólámpa mellett.
1: Cserélje ki sugárzó fényű, új Tungsram izzólámpára.

0: perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.
1: Nederlandse omroep Hilversum 1. Luisteraars, u hoort nu het zesde en laatste deel van De Zwarte Handel Lokt. Een hoorspelserie naar de werkelijkheid van Jost en Brabander.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Fizessen elő a rádióra! 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

0: Dr. Prim Lórán, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Kelkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Horthy Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub szójelentése a Meteorológiai Intézet és az Államépítéses Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapát feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága. Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbánya 7, Szejerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig fél méter körüli hó van.
1: Rádió Budapest 1. A legkedvesebb íróm sorozatban Schöpflin Aladár írását olvasuk fel Babits Mihályról.

social, not a bit. Natural, kind of wit. She'd shine

Nemen, most nemen tovább. Ölej, csak ölej most el. Ilyen nagyon még egy csókra nem tüzelt a szám. Jaj, ne szólj!

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a magyar nehéz bombázók Oroszország felett címmel a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádió közvetítését adtuk hangfelvételből. Beszélt Budinszky Sándor.

as a little spark I see. It's the call.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: A 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar népügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.

Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat.

0: Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.
1: Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján, e pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk. Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatap 6-3-ra győzött a magyar csapat Remziben!

0: vérzül éljaj, ha nincs a botrás, erítsaj, de bajos!
1: Nekem a csend a rendem esetem, legyen nagy lárva baj eszem.

Lárva nélkül élni, oly, ha nincs a botrány, serítsaj, de bajos. Nekem a csend a rendem esetem, legyen nagy lárva, daj,

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
2: This is Switzerland calling. This is SBC, the Swiss Broadcasting Corporation.

0: minden ócska rádiónak Márkus.
1: Szakszerűen megjavítja Márkus.
2: Márkás rádió? Márkus rádió. Márkus rádió? Nagymező utca 8. Telefon.
0: Minden ócska rádiónak Márkus.
1: Szakszerűen megjavítja Márkus.
2: Márkás rádió? Márkus rádió. Márkus rádió? Nagymező utca 8. Telefon.
3: Ittak a felleget áldos már, játszik a kis baba álmos már.

fontos, sem a termet, hisz minden ember boldogságra termet. Nem mindenki Rómeó, te sem vagy Don Juan, de

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Mindenem, az ideáltól való. Ideál, Terészkörút 44, Britannia szállóval szemben.

0: Rozsdi felfogásol, mely a nőknek ékszert nem tanácsol, szájrúzs, kölni, csökevény, nagyokat nevetek ezeken én. Minden szépből jár a dolgozónak, pesti kislány, jöjj, örülj a jónak, nappal áld meg a helyed, s légy csinos este, ha érted, megyek. Olyan csinosak a budapesti lányok, látni őket boldogság, mint a frissen szedett orgona virágok, ők a május felhozzák. Kicsit divat ékszer díszíti ruháját, mindig kedves és vidám. Gyöngysor csillog a nyakán, nárci szillag a haján, olyan csinos a budapesti lány.
1: Fényes lett a nagy porond, a néző mint kacat, itt a cirkusz vígbohóc, ami furán szaladt. Máhajában orvos ül a nagy lélek búvár, őszes hajú, szemüveges, hírneves tanár. Lám az orvos halvány képen rögtön felvidul, sápot arca, mint a rózsa, rögtön kipirul.

Két napig a híres orvos csak mukin nevet, s közben írja szorgalmasan a recepteket. Ám de így szól, kár a brómért nem sokat segít, s invitálja cirkuszba a pácienseit. Egy szép este orvosunk is egy tucat beteg, orvosságként váltják meg a cirkusz jegyeket. Nem tévedett professzorunk, remek a hatás, mukidalos a sok beteg csúcs.

szabad. Professzorhoz nem sokára jött egy új beteg. Panaszkodott, szédülök, ó jaj, ez mi lehet? Igaz, hogy a feleségem rútul elhagyott, s a világon olyan nagyon egyedül vagyok. Professzor úr szeme erre elmosolyodik, menjen csak a cirkuszba és nézze meg Mukit, hallgassa meg, felvidul és nem lesz már beteg. Ám a férfi könnyes szemmel mondja, nem lehet, hiszen én vagyok Muki, az énekes bohóc, a potra honduci, a bajszom sárga kóc. Én vagyok Muki, kit nője elhagyott. Elment a nyuszi, most már minek vagyok. Tanár úr, én bevallom, minden szavam hazugság a porondon. Elment a nyuszi, és könnyes lett a kurc. Én vagyok Muki.

mikrofonba fogok még magára gondolni, szívdobomba, de még ma ezt a nagy szerelmet kikapcsolom. Hat lámpás, szuper a szívem, de csupán egy gombnyomása, azonnal begyúlni szavamra nem szokása, pedig már lobog én bennem a szikra nagyon.

mai tornánkat befejeztük. Máig egészségükre. Rövid szünet után a stúdió hanglemez műsora következik.

Junto al ampo nosso, in lasak urvosho, tes je el, chok nem fél, szóljon hát a kedvemért, nem jó élni egyedül, ez lesz a baj csupán. És ilyenkor menekül az orvosság után, gyújtsunk rá, kedvemért.

Gyújtson rá kedvesem, s mondja el csendesen, miért nem járt nálam rég, és a szíve fája még. Van talán panasza, én leszek orvosa, kezdje el, csak nem félsz.

a meteorológiai intézet jelenti. Várható időjárás csütörtök esti. Változó felhőket, több helyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb északkeleti, keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, mínusz 1, plusz 2. A déli hatástéleken plusz 1 és 4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órakor a hőmérséklet 3 fok volt. A tengerszint rászámított mérgyomás 773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.

0: Vigyázz magadra!
1: Hás, anyi, aztán írjál! A mamárom mindjárt! A kulcsok a kredenciómban vannak!
2: Ezen a nyáron szalma vagyok, ez olyan édes, furcsa dolog. Kis kezét megcsókolni szeretném, ugye, hogy máskor is lesz szerencsém. Ezen a nyáron szalma vagyok, csuda szemének rabja vagyok.

ezen a nyáron szalma vagyok, ez olyan édes, furcsa dolog, kis kezét megcsókolni szeretnék, ugye, hogy máskor

van het naai, kieslodi. Mero babami, skintloki. Deciu dajo, rivivio, letkin. Muri mesét letombaton, a fizetése ott hagyom, az ami gond, kicsike pont lett, mint.

0: Házi asszonyok, figyelem!
1: Vízlágyításhoz?
0: Clarax!
1: Áztatáshoz?
0: Clarax!
1: Öblítéshez?
0: Clarax!
1: Miért?
0: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillért.

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Legszebb ajándék és örök érték egy szép festmény Hoffmanntól. Hoffmann a központi városháza üzletházában.

Asszont vetettek rád, és hordod a férjéget, túl zengvár nődben a báj, nem mondhatod goodbye. Ez Mexikó, Mexikó, a regényes Mexikó, nagy hegyek, nagy vizek, közt a Mexik Tempikó. Ájjjj, ott az élet csoda jó, hát indulj már is, vár rád is, szép Tempikó. Ajaj, ajaj, ott az élet csuda jó, hát indulj.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Siófok a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább két heti tartózkodása a lakásbérlők részére az egészségügyi követelményeknek megfelelő népfürdő ingyen áll rendelkezésre. Felvilágosítás a községi tájékoztató iroda állt.

Lana de bana megszerettelek, úgy néztél rám, mint az első délután, mosolygott

asszonya igen kedves ajándékba maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.

0: Mibe kerül egy örökíró?
1: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
0: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
1: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
0: Hol kapható az Akron örökíró?
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
2: Ezután csak Akron örökírót használhatsz.
3: Ördög, orom, csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.

0: jó tornától lett, erős a gyengenem.
1: Csak egy kis mozgás, és az izmod más.
2: Ebben a melegben ugrálnak?
3: Csinálja maga is utánunk. Legalább lefogy egy kicsikét.
2: Kár minden dekáért.
3: Dekáért? Én kilókat gondoltam.
2: Jaj, de édes. Mondja csak, mit csinálnak itt ezek a kislányok?
3: Ez kérem, ez a mi reggeli tornánk volt.
2: Reggeli torna délben 12-kor? Nem rossz.
3: Tudjuk, már kicsit későn ébredtünk. Tegnap mulatni voltunk a futballistákkal.
2: Futballistákkal? Mi köze magának a futballistákhoz?
3: Nekem? Én vagyok az ő üdvöskéjük.
2: Üdvöskéjük? Nem rossz.

čokori boja, to z obloku Dunát, moji sokoin bedobtalo szobádba. Ha nem is érdekel, fogadjad mégis el, s az ártatlan kis csokrot tedd majd pohárba. Ott újra kinyílnak a virágok, tudom az ibolyát, te imádod. Emlékszem egy május este egymás gondolatát lesve, megvettünk egy kosár ibolyát. Ez ma egy éve volt, a május úgy dalolt, s a csillagos ég ráborult a Dunára. Az első csók után egy év múlt el csupán, s te mással jársz most karon fogod.

enyém volt a szíved, lelked, behúnyt szemmel azt leheted, így még senkit nem szerettél talán, te mondtad ezt.

nem, biztos részeg minden járókelő, Isten tudja, mi bajom. Tán a szeme áltott, jó kedvem nem tagadom. A kedélyem áltott, hín a port meg nem iszom, nem iszom, mert harapom, ezért tudni akarom, miért kicsi a kalapom. Nem is tudom, mi van ezzel a kalapban. Az előbb még semmi baj nem volt. Csak amikor az a behemolt szemtelen pasos belém kötött, de meg is jártam, mert két akkora nagy pofon kaptam tőle, hogy biztos akkor vagadt meg ekkorán ez a büszke, zasztos fejem nekem. Biztos részeg minden járok elő, az is lehet, hogy a ruhatváros cseréltek ki azért maradjon kis kalapodat. Jaj Istenem, a mit is csinálok én kalap nélkül? Megfázik a kis fejem, én akkor meg nem iszom, nem iszom, mert harapom.

könnyes szemmel bámulom a régi ablakot. Nem nézett ki senki, hát én tovább hallagok, mint egy

0: Épedo.
1: Rekomíjába.
0: Épedo. Vigyázat, utánozzák.
2: Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.

Alsó csengeren, alsó csengeren áll vagy 30 ház. Alsó csengeren úton útfelen szép lány van vagy 100. Egyik tudja ezt, másik tudja, azt nyelvük folyton jár. Hallom rólam is most egy kis hamis nótát folynak már. Kérdezték, hogy láttam

Olsó csengeren, alsó csengeren áll vagy harmincán. Alsó csengeren úton úttelen szép lány van vagy szám. Egyik tudja ezt, másik tudja, nyelvük folyton.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Kedves hallgatóink, számzenét véget ért. A pontosan 1:30.

0: ne csodálkozzon. Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a Dolgozó világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozás nyújt. Minden család heti lapja a Dolgozók világlapja.
1: Lüdert a Rádió Merkur.

0: Wohlfund.
1: Nehm ihr Rechel, mir bin resüchig nicht nehm Gell. Ho, du hanyum von, also ho jen uit el rohan. Ich rehm humoros, hogy mindig mások vagyonos. Nekem nincs egy huncsút garasom, megszoktam már, hogy nincs. A vízállás úgy alacsony, nálam pénznek még nyoma sincs. Bizony nem sok vizet zavarok, mert bor az italom. És azért lopom a napot, mert éj a nappalom. És sosem volt, hogy sehogy ne lett volna, mert akad éve hova egy jó barát. Ma nincs egy huncsút garasom, és azt sem mondom, jaj. A fejemet megvakarom, s azt mondom, annyi baj. Én bizony nem törődöm mással, csak az itallal. Engem kiskoromban mindig arra tanítottak, hogy óvakodjam az erős italoktól. Azóta nem is iszom vizet, mert a víz az a legerősebb ital, kérem, az egész világon. A víz az malmokat hajt, nagy hajókat cipel a hátán. Ilyesmit én a pálinkáról sosi hallottam. Sokan azt kérdezik, hogy nem bánt-e a lelkiismeret, hogy folyton iszom. Hát ezzel úgy áll a dolog, hogy nekem kétféle lelkiismeretem van. Az egyik az mondja, négy áll, te mafla, négy áll, legyen eszed, négy áll. A másik meg biztat, hogy az mondja, így áll, csak te múlja, így áll. Aztán, amíg ezek ketten vitatkoznak, én már be is rúgtam. A múltkor egy öreg úr megkérdezte, hogy mit eszem, hogy olyan sokat tudok inni. Hát megmondtam, hogy sós percet. Van a kocsmában egy automata, abban fölül bedobunk 20 fillért, és alul kiadja a sós percet. Igen, okos masina. Nagy esze van. Azt mondja az öreg, ne beszéljek bolondokat, hogy lenne a masinának esze. Hát mondom, kell, hogy legyen, mert hiába dobok én magába felül 20 fillért. Alul csak nem adja ki a sós percet. Mafla népség. Azt is szokták kérdezni, hogy mi a foglalkozásom, hogy nem dolgozom, csak folyton iszok. Hát mondom, országalkotó találmányom van, abból telik. Azt mondják, micsoda? Hát mondom, kreáltam egy új madárfajt, postagalamb és papagáj keverék. És az mire jó, kérdezik? Hát mondom, élő szóval adja át az üzenetet. És ebből telik nekem italozásra? Meg aztán mondom, kabinos vagyok egy reumafürdőben. Aztán jó az a víz a reumának? Hát mondom, hát hogy ne volna jó, hát én is attól kaptam. Ma nincs egy huncsút garasom, és azt sem mondom, jaj, ha fel...

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.